Oh, meg új nagyskiba, nes egy iskez is, annak da sebet, hogy iszkaz, de sem maga vissza meg, ó, pegam, de tom, no, nem, de no, annak da sebet, pegam, de tom, de no, nem, de no, annak da sebet, hát, hogy nagyska, hát, és képse, akkor nes, és egy iskez, gaga is, hogy szopos, és meg nincs, amit, de tom, no, beig se te a sebet, kettő, gondol, hogy egy iskez. Kiem meg ott, beigat sem láttam, de no, beigstem, no, beigstáv sabgés, ezért szílt teszem. Ó, te egy kicsi nukszed, de geste bíj, egy J. Silverhill szájuk, nélk, mert szigobna, Harold J. Smith, hogy te hittes a Six Nations Reserve, besetni a Brantford, Ontario, itt a gondíts. Ó, min nincs sem láttam, de no, ne a gécs, ezért szílt teszem, hogy így szímezett a Labrador gaucsi, csak gondzsgá, stónestet, egy kohanyagiek, gansz komolyan csinálni, ne szkomónium. A gondolj este kibocsi, hogy az öpcsében bíhiszúcs, gyakka, hát hogy egy cseget ebben bíhiszúcs. De ez a Labrador, akkor nocsa sünkedes, nonát szívjót. Akkor meg ne szkomón, akkor gondzsgyi kibó, hogy jó van. Kánok nincsgá, hogy ebben bíhtes, mert szózok olyan tud, de szíves, ki meg a hízak annak, hogy nekik nonsgá, hogy ehhez is, és de a is sebesség nagy ínecs, ki meg hújjadzsi bíjtásni a social services, meg this justice, education and health, egyébként új jogában bíjtászlod. Ki meg a nisacsam, de tudom, de tudom, hogy az eset szűtsz, de szó, no, Cree Regional Authority, ki meg hókó back to Bécsi Jesson. Ego Gyögyi, Kemszen húztába, gyöncs kibagy, egyébként a miszkomónia. Gyi, én temmelt, azt mondja, hogy zágyom, gyi, ki meg a nisacsagaja. Ki meg a jújjumon, ki meg a kibagy, nem tudsz egy tűnösen, de ez szíci zagan, vaskis gajcsi, hogy zágyom, gyi. Ki meg a kibagy, di tokcsga, nioszke, higgen. Ágön, ke is mi vatávogön, zsanyai, Nem, beigsevgés, ezért szűtsz tesz, hogy Romeo Szegnás, hogy egy desz a MPG, de bó, így dost, mert egy imistem a szó, hogy egy desz a csáudzom a hejtét, egy gondi egy kibag, egy imistem, hogy oda hajja a BCB, James Payne, hogy nevog íjó, ha góig, ahogy hegen ott a bűnganyja, Natural Resource Critic, hogy egy desz a NDP kibag, a gedeit.

Ó, megmint se tojt, mert a gzsiba, de náha, de díj, síkert. Ó, no, se de pszkegyelki, hát ott akkor se gyelki, de bábcsi bestán, no, de hét a szavab megsók, hogy rápig. Ó, apce, ó, csak se bécsi, épsik, de bábcsi bestán. Akkor meg egy gyukszkosics kapta gyiskezse. Nyáj is fönskét tagan, hogy dolcsigen, hogy egy eszet szeszibics, úgy mindig igen, meg iszmén, hol nocsa, többszkez nem no percentes, ne ne nocsa, szomocs. Akkor nyisaskét tagan, hogy dolcsigen, hogy apcsás, gyukszkon, nem no percentes, ne ne nocsa, szomocs, hogy kapta gyiskezse, ne kodassabb tagan, hogy dolcsigen. Hogy egy eszet LG forgani, emszka, nincskön laforskia, meg fantás, nem no percentes, ne no, akkor jadz mocs, csikap, amúgy, hogy azt mondom percentes, ne no, jadz mocs, hogy csikap, ne, utak, se gyegy, egy több szkedze. Nikodas, kittogon endocsigen, hó apca, kitt jukszkon, nyájusabb, kittogon endocsigen, akkor jöde egy eszet, mert megos, kiemel kávavadzi, kimegy. Ó, nocsi, jad, több szkedze, nem no percentes, ne no, jadz mocs. Nincs hasonlóbb tugon endocsigen, hó apca, kitt jukszkon, nyájusabb, kittogon endocsigen. Akkor ide hitte, hogy mondhatsz, hogy menő, hogy meg látszik, hogy jókszkon, ha gondolsz rá. Hogy ott akkor se csak, hogy tudsz mondani, hogy min, kosan, hogy tudsz tudni, nem szúcs, bajkosabb, nyitás, hogy tudsz gondolsz, hogy abszáz, hogy jókszkon. Nem, de no percentes, nem, nem, hogy az most nincs, nem, sem, hogy tudsz gondolsz, Osz van egy piúcs bogma, mert tisztni igen, meg se bogma, ha gondolom, hogy több szkezsel kettő cimón, nem, nem, nem, kettő gondolom, dolcsigen, hó, apca, nem, nem, percentes, nem, nem, nem, jazz, most nincs sebb, csak kettő gondolom, dolcsigen. Oda ide szavasz kell, igen, és kell meg, nem, szke, hó, nos, hogy csak, hogy tak, se, csak kettő cimón. Akkor meg, nyelj, is, most kettő gondolom, dolcsigen, hó, apca, se, jókszkos, nem, nem, percentes, nem, nem, nem, jazz, most, hogy egy sebb, egy, egy, egy, új, bizony, csak kapta, gyíség, egy, nyelj, kettő gondolom, dolcsigen, mert, hag, mi, Kod azt mondom, percentes, ne olyan, hogy jazz most, hogy kapta, hát oda, akkor se zsegje meg a moja, ha a gyi, apta, döpszke, zsa, ne, ne, ne, ne, gettogon, ne, dozsge, no, apca, csa, jukszkos, nem, no, percentes, ne olyan, hogy jazz most, akkor én dozsge, ne, ne, ne, gettogon. Akkor de hide sa senator Valdor ge meg Amos get yoksko no jadak se jine na nitash ke tugon dojgen ho apcha nam no pres nishnam no presan chash na na no jads mo shoch kap ta jish ka ja akko nam shab je tugon ha guin en dojgen ut magu hide sa montreal etch ho no shon nishnam no presan chash na na jads mo chra mo yakko het jach shabe ya ja isha shab nitash ke tugon dojgen ho apcha je yoksko nishnam no presan chash na ho na no jads mo chu jach shabe ja Nishno ne shab jup tugon we dojgen

meg új nagyskiba, nesodíska, és nincs nagyon gondos, hogy tudj szkazadás maga vissza meg, Harold J. Smith, who died as a Six Nations Reserve. Bashaj near Brantford, Ontario, to go niche. Umin nisha chamdatum dino like now gates as it sits this one. Uji simaja da Labrador gauchi jagunjaga stonesh tet. Eko haniagiak gans kumichni and niskumonium. Ogen ujesz teki bocs, ujja, hogy csipcsipen bíhi szúcs, gyakka, hajpi egységet ebben bíhi szúcs. De ez a Labrador, hago nocsa sünkedes, nunad szívjót. Hago meg in a szkomón, hago nzsinzsiki bó, hujjó van. Kánok nizsgat, csapin bíhtes, mszó az a gajon, tud ez szíves. Kimek a hízgan edó, hogy nek nuzsgat, de ez szíves. De a is sebesség, nagy ínecs. Kimek hujjó, hogy bíhtes, nyer social services, meg this justice, education, and health. Romeo Segnash, who they hear the MPG, the boy, he dosh the major egg. He missed the muscle, or they dash a church shouts a mahate. Hagenyaki bog, he missed the mother of the Hoya, BCB, James Spain, on a eel. How go we go? We have no tabbing gun, yeah. Like natural resource critic, who they hear the NDP, he bought a gadditch.